csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: műsoros lángerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egy negyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mindegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Flashmobbal köszöntötték a Tour de Hongrie mezőnyét Jaminában. Vonatsiklás miatt leállt a vasúti közlekedés Gyoma-Endröd térségében. Békés vármegyei közgyűlés módosította a 2026-os költségvetését. Már is mondom a részleteket. A Tour de Hongrie 2026 mezőnye szerdán többször is áthaladt Békés Csaba területén, köztük a jaminai körforgalmon, ahol az Erzsébet-helyi általános iskola tanulói látványos flashmobbal fogadták a kerékpárosokat. A város összesen több mint 30 helyszínen készült különféle programokkal a verseny útvonala mentén, a Kígyósi úttól egészen Doboz határáig és a Kettős Körös gátig. A település honlapján korábban közzétették azt a táblázatot és térképet, amely megmutatta, hogy az első, második és harmadik körben hol milyen aktivitások várják a nézőket. A mezőny a Kígyósi úton lépett be Békés Csaba közigazgatási területére, majd rögtön a jaminai körforgalom felé haladt tovább. Itt az iskola diákjai színes kartonlapokból formálták meg az intézmény logóját, nevét, a Tour de Hongrie feliratot és stilizált kerékpárkereket. A felüljáró lábánál az alsósok buzdították a belváros irányába tekerő versenyzőket. Szabó István, az iskola testnevelő tanára elmondta, azért tartották jó ötletnek a flashmobot, mert úgy véli, a Tour de Hongrie élménye összekovácsolja a gyerekeket, és ritkán adódik alkalom arra, hogy ilyen jelentős nemzetközi sporteseményt láthassanak a vármegyében. A tanulók a produkciót a verseny első két etapja alatt mutatták be a jaminai körforgalomnál. Ahogy ez már tudható volt, attrakciók egész sora várta a Tour de Hongrie mezőnyét Békés Csabán. A belvárosban a Szabadság téren hatalmas tömeg gyűlt össze, ahol 120 néptáncos járt csárdást, miközben három alkalommal is elhaladt mellettük a teljes mezőny. A város több mint 30 helyszínen készült látványos programokkal. A Kígyósi úton óriás kolbászok és a Csaba gyöngye szőlőfürt installáció fogadta a kerékpárosokat. Az élővíz csatornán sárkányhajók rajzolták ki a Munkácsi negyed feliratát. A hídnál pedig Munkácsi Mihály és felesége Cecil elevenedett meg jelmezes szereplők segítségével. A Dobozi úton a Gerlai bekötőig vitorlás kerékpárok kísérték a mezőnyt, a Kettős Körös gáton pedig két csikós vágtázott a versenyzők mellett a szanazók irányába. A leglátványosabb produkció kétségtelenül a Szabadság téren zajlott, ahol a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság épülete mellett népviseletbe öltözött táncosok mutatták be műsorokat a verseny érkezésekor. A Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola május 11 és 19 között rendezi meg a hangszer választó zenei napját. A program sorozat részeként csütörtök délután a Jókai Színház előtti téren tartották meg a hangszervarázs Találkozz a hangszereddel elnevezésű eseményt. Szomor István igazgatóhelyettes elmondta, hogy a rendezvény célja a zeneiskolai munka bemutatása és a zenetanulás népszerűsítése. Úgy fogalmazott, szeretnék a komoly zenét kimozdítani a zárt terekből és felhívni a figyelmet a zeneiskolai jelentkezés lehetőségére. Hangsúlyozta, hogy minél több az intézményben tanuló hangszert szeretnének bemutatni és megszólaltatni, rövid ismertetőkkel kiegészítve, bízva abban, hogy a gyerekek kedvet kapnak a zenéhez. A programban vonós, fúvós, billentyűs és ütő hangszerek, valamint énekes és népzenei növendékek is szerepeltek, köztük például a citera. A színpadi produkciók során az iskola együttesei, kamaracsoportjai és szólistái léptek fel. Az igazgató helyettes kiemelte, hogy a zene és hangszertanulás számos területen támogatja a gyermekek fejlődését, fejleszti a kognitív képességeket, javíthatja az iskolai teljesítményt, közösségi élményt ad, és kitartásra, figyelemre nevel. Hozzátette, hogy másnap a zeneiskolában a fiatalok kézbe is vehetik a hangszereket, hiszen a megfelelő választáshoz elengedhetetlen a személyes találkozás. A délután folyamán több mint 100 növendék mutatta be tudását. A koncert műsorszámai között egykori növendékek videó üzenetei is elhangzott, amelyekben ma már elismert művészek meséltek arról, milyen pozitív hatással volt életükre a zenetanulás. A színpadi programok mellett interaktív zenei játékok, kézműves foglalkozások, mini hangszerkészítés, színezők és rejtvények is várták a résztvevőket.

0: Baleset miatt teljesen leállt a vasútforgalom Gyoma Endrődön Gyoma állomásnál. Információk szerint csütörtökön kisiklott egy vonat Gyoma Endrőd és Csárda szállás között, a balesetben ketten is megsérültek. A Békéscsabai vasútvonalon csütörtökön jelentős késésekre és pótlóbuszos átszállásra volt szükség, mivel a két állomás között nem közlekedhettek a vonatok. Egy szemtanú arról számolt be, hogy a mozdony és az első kocsi is kisiklott, a helyszínen pedig mentők láttak el egy sérültet. A katasztrófavédelem megerősítette, hogy a tűzoltók is a helyszínre érkeztek. Úgy tudni, hogy két utas sérült meg, őket a mentők ellátták. A szerelvényt a MÁV emelte vissza a pályára, és a vonatpótlás megszervezését is megoldották Mezőtúr és Csárda szállás között. Ugyanezen a szakaszon korábban egy másik esemény is történt. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a keleti pályaudvarról Kolozsvárra tartó Claudiopolis Fogaras Intercity egy megállt jelzőn haladt át a Gyoma állomáson, de a biztonsági rendszer időben megállította a vonatot, így nem alakult ki veszélyhelyzet. Az utasokat ott is másik járatra szállították át. A Blue Train vasúti oldal információi szerint a most kisiklott szerelvény a Békés Intercity volt, amely nagy sebességgel futott bele egy 40-es kitérőbe. A kitérő irányú közlekedésre azért kerülhetett sor, mert a korábbi incidens helyszínelése még nem zárult le. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt közölte, a szerelvény négy kocsija hagyta el a sineket, mintegy 300 méteren rongálva meg a pályát. Hangsúlyozta, hogy a baleset okát csak részletes vizsgálat tisztázhatja. Jelenleg azonban az utasok biztonságba helyezése és továbbutazásuk biztosítása volt a legfontosabb. A helyreállítás nagy erőkkel zajlik. Idei harmadik ülését tartott a csütörtökön Békés Vármegye önkormányzata, ahol 12 napi rendi pontot tárgyaltak. A testület több éves beszámolót és zárszámadást is fogadott el, valamint módosította az idei évi költségvetési rendeletet. A közgyűlés elnöke Molnár Sándor kiemelte, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete tavaly év végére tovább erősödött, és már az idei évben is növekedés tapasztalható. Hozzátette, a Vármegye költségvetésének főszámai országos összevetésben is magasabb értéket mutatnak, ami részben annak köszönhető, hogy az önkormányzat olyan többlet feladatokat is vállal, amelyek nem kötelezőek, de hozzájárulnak a térség fejlődéséhez és gazdaság élénkítő projektek megvalósításához. Az első napirendi pontban Vörös Ferenc Békés Vármegye rendőrfőkapitánya számolt be a térség tavalyi közbiztonsági helyzetéről, aki elmondta, hogy a rendőrség eredményes évet zárt és nem történt olyan kirívó eset, amely negatívan befolyásolta volna a közbiztonságot. Hangsúlyozta, hogy a nyomozási és felderítési eredményesség is tovább javult, és ezek az adatok országos szinten kiemelkedők. Mindezt elsősorban a munkatársak elhivatottságának és kitartó munkájának tulajdonította. Körözést adtak ki egy bérelt autóra Szarvason, miután egy nő nem vitte vissza a járművet a megbeszélt határidőre. A tulajdonos bejelentése után a rendőrség körözést rendelt el, és május 13-án délután a kocsit vezetőjével együtt megtalálták. A nőt előállították a rendőrkapitányságra, és jármű önkényes elvitele miatt büntető eljárás indult ellene.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés Vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiye Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részlegetek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hújanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket, tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, ugye ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel, fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában, ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását, ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben leillik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete is, illetve a vérellátó szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jól társadalmasított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda, szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig februárban és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán, és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly AE Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha ha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották. Well,

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok a mai névnaposaink, az Erikek. Ráig gondoljunk mindenféleképpen, jó reggelt nekik is, és boldog névnapot is egyben. Rádiózunk együtt, indul a mai műsor is.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, és itt a reggeli információs magazin műsor, és itt mai napindító tippünk is. Indítsuk a napot a 2 perces szabály alkalmazásával. Ha egy feladat, legyen az bármi, megválaszolása, egy e-mail megválaszolása, vagy egy dokumentum elmentése, egy dolog arrébb tétele, vagy rendbe rakása kevesebb, mint 2 percet vesz igénybe, akkor végezzük el azonnal, és ne egy listára írjuk fel, akár fejben, akár fizikailag. Ezzel a módszerrel megelőzhető a mikrostressz felhalmozódása, és sokkal gördülékenyebben haladhatunk. A nagyobb projektekkel erről ne feledkezzünk meg, ez volt a mai napindító tipp. Most pedig vissza a dalokhoz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól, és itt vannak a mai nap szülöttjei. 1817 emenapján született Irigy János, a robbanásmentes gyufa feltalálója például. Illetve megszületett idősebb Bókai János, gyermekgyógyász, egyetemi tanár, gyermekklinika, alapító 1822 emenapján, és Goldmar Károly zeneszerző 1830-ban. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz, jó reggelt!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. Az első óránk már a végéhez is ér, de a következő órában is együtt rádiózhatunk hasznos infókkal, tudnivalókkal, mindennel, ami kell a következő órában a városban rádiózunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Ingyenes, tisztán szakmai alapú tanácsadóként segíti Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter munkáját Karikó Katalin, a Nobel-díjas biokémikus. A kutató azzal a feltétellel vállalta a feladatot, hogy kizárólag tudására és nem a hírnevére tartanak igényt, miközben elkeserítőnek nevezte a hazai ellátórendszer állapotát. Karikó hangsúlyozta, hogy az egészségügy megmentéséhez elengedhetetlen a megelőzés kultúrájának és az egyéni felelősségvállalásnak az erősítése. A szakember reagált a személyét érő radikális támadásokra is, tisztázva, hogy bár a felfedezései alapozták meg az mRNA-s vakcinák létrehozását, magát az oltóanyagot nem ő fejlesztette ki. Nyílt levélben sürgetik neves közgazdászok az üzemanyagok védett árának mielőbbi kivezetését, mivel a mesterségesen alacsonyan tartott árak súlyos gazdasági károkat és áruhiányt okozhatnak. A szakemberek szerint a rögzített ár torzítja a piacot és elsősorban a módosabb rétegeknek kedvez, hiszen a leggazdagabb 10% 10-szer annyi üzemanyagot fogyaszt, mint a legszegényebbek. A közgazdászok hangsúlyozzák, a fenntarthatatlan árszintek gátolják az importot és az éghajlatvédelmi célok teljesülését is, miközben elfedik a globális energiaválság valós hatásait. A Gallup 2026-os felmérése szerint történelmi mélypontra süllyedt a munkavállalói elkötelezettség világszerte, ami évente mintegy 10 billió dolláros kiesést okoz a globális gazdaságnak. Az adatok alapján a dolgozóknak mindössze az ötöde érzi magát motiváltnak, a jelenség pedig leginkább a 35 év alatti korosztályt és a kiégéssel küzdő vezetőket érinti. Az úgynevezett csendes felmondás során a munkavállalók csak a kötelező minimumot teljesítik, ami a tartós stressz együtt már a vállalatok fejlődését is komolyan veszélyezteti. A szakértők szerint a motiváció hiánya és a romló munkahelyi légkör miatt sürgős beavatkozásra van szükség a versenyszférában.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum legfrissebb időjárás információival. Erősen felhős vagy borult lesz ma az ég, aztán nyugat-délnyugat felől egyre nagyobb területen válik szakadozottá a felhőzet. Időszakos esőzápor előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szélhelyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. Holnap már 22 fok várható.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Szentetornya és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád-Apáca és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkülete jár munkavégzés. Szabadkígyóson pedig az Ókígyósi úton közműépítés akadályozza a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról, az Erikeket, az Alexandrákat és a Szandrákat köszönhetjük ma. Nekik nagyon boldog névnapot kívánunk, indítjuk ezt az órát is, meg annyi jó zene velünk, egészen 8 óráig együtt rádiózhatunk. Jó reggelt!
6: Even though we both know we're liars and we start each

0: Christmas is with you.
1: FM 89, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Sötétben tapogatózol?
6: Ne keresgélj tovább!
5: Jó megválasztott világítással minden világossá válik. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet, Békés Csaba, Bocskai 29.
7: Tartol a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Infók, programok, helyszínek, szegediborfesztivál.hu.
8: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
9: Halott Pénz,
8: Dash,
9: LL Junior,
8: Republik,
9: Korda György és Balázs Klári,
8: Szikora Róbert és az Ergo,
9: Kiskata Zenekar.
8: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
10: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
11: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
12: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
13: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
14: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
15: Reklámot hallottak.
16: Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresőn ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, hogyha szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férfit a nász éjszakán megölte? Jogos féltés vagy paranoia, ha minden áron meg akarja akadályozni a család ezt a házasságot? Az új férjre is halál vár vagy sírig tartó boldogság? Mire jó a bejárónő, aki mindent tud, csak takarítani nem? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Hullajó nász éjszaka című vígjátékban, sőt, azokra a kérdésekre is, amiket fel sem tettünk. Szőke Zoltán, Gubik Ági, Gyebnák Csekka, Kálmán Herjetta és Korcsmáros András szereplésében. Két felvonásos vígjáték, amely nem csak a nevető izmokat mozgatja meg, hanem azt is megmutatja, milyen vékony a határvonal féltés és paranoia, szerelem és az őrület között. Május 23-án szombaton 7-től látható az előadás a Békés Városi Művelődési Központban.
1: Programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a környékből, nem tudom, tudta-e, hogy a Békés Csabai Pádhői Szent Antal társ székes egyház téglái egytől egyig a helyi téglaipar remekei, és az épület 1910-es felszentelésekor az Alföld egyik legmodernebb neogótikus templomának számított. Az építész Hofhauser Antal olyan precizitással tervezte meg a belső teret, hogy a templom 61 méter magas tornyai nem csak a városkép meghatározó elemei lettek, hanem statikailag is egyedülálló megoldást képviseltek a korabeli mocsaras altalajon. Ez volt a mai érdekességünk, most vissza a dalokhoz.

0: dieta.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csabarádió. Csabarádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Jó reggelt kívánok! Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd nyugat-délnyugat felől egyre nagyobb területen válik szakadozottá a felhőzet. Időszakos eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati nyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Képzelje, az Európai űrügynökség tegnapi közleménye szerint sikeresen pályára állt a legújabb éghajlatfigyelő műhold, amely minden korábbinál pontosabb adatokat szolgáltat az óceáni áramlatok hőmérséklet változásáról. A misszió célja, hogy valós idejű riasztási rendszer alakítsanak ki a szélsőséges időjárási jelenségek, például a hirtelen kialakuló szupercellák előrejelzésére. Na hát várjuk a projekt minden részletét a folytatásban is, és a projektben egyébként magyar kutatók is részt vesznek ráadásul. Most pedig vissza a dalokhoz. Jó reggelt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Szentetornya és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apáca és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, Szabadkígyóson az Ókígyósi úton szintén közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az izomláz egy teljesen természetes jelenség, amely leggyakrabban szokatlan vagy intenzív fizikai terhelés után jelentkezik. Ilyenkor az izmok fájdalmassá, merevvé válnak, a panaszok pedig általában a mozgást követő egy-két napon belül erősödnek fel. Az izomláz kialakulását apró izomsérülések okozzák, különösen akkor, ha az izmokat fékező, lassító mozgásra kényszerítjük, bár kell az izomláz nem káros. Sőt, a regenerálódás során az izmok erősebbé válnak. A tünetek enyhítésében segíthet a könnyű átmozgatás, a nyújtás, a megfelelő folyadék bevitel és a pihenés. Ha azonban a fájdalom szokatlanul erős vagy nem csökken, érdemes szakemberhez fordulni.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez értünk most, én köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a két órát, holnap is jövök, minden jót!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kezdetben hetente két ülést tart a kormány, jelentette be Magyar Péter. A jövő héten az országgyűlés nem ülésezik, a kormány viszont hétfőn és pénteken is tanácskozik, a köztes napokon pedig a kormányfő Lengyelországba és Ausztriába utazik hivatalos látogatásra. Az új munkarend és a gyors kinevezések a kormányzati struktúra mielőbbi megszilárdítását szolgálják. Összesen 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a kormány

0: 225 millió liter gázolajat juttatnak a piacra június 30-áig meghatározott nettó árakon. A lépésre a védett ár bevezetése és az import kiesése miatt kialakult piaci feszültségek, valamint a készletek rekord gyorsaságú csökkenése miatt volt szükség. Bár a kormány az ellátásbiztonsággal indokolta a döntést, szakértők szerint a beavatkozás csak tüneti kezelés a hatósági ár okozta piac torzító folyamatokra. Két éven át csak nem 220 millió forintot költött el Johnny Depp hitelkártyájáról egy budapesten élő jordán férfi, akit a napokban fogtak el az angyalföldi rendőrök. A 27 éves gyanúsított 2024. januárja óta több mint 300 alkalommal használta fel jogtalanul a világhírű színész adatait online vásárlásokhoz és luxusszállások foglalásához. A Nemzeti Nyomozó Iroda digitális nyomok alapján azonosította az elkövetőt, akinek a lakásában a bűncselekményhez használt eszköz mellett kábítószergyanús anyagot is találtak. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, a hatóságok pedig jelenleg azt vizsgálják, hogyan kerültek a sztár banki adatai a gyanúsítotthoz a színész budapesti tartózkodásai idején. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum legfrissebb időjárás információival. Erősen felhős vagy borult lesz ma az ég, aztán nyugat-délnyugat felől egyre nagyobb területen válik szakadozottá a felhőzet. Időszakos esőzápor előfordulhat, az északnyugati nyugati szélhelyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. Holnap már 22 fok várható.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Szentetornya és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád-Apáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkülete jár munkavégzés. Szabadkígyóson pedig az Ókígyósi úton közműépítés akadályozza a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba.
4: Csaba Rádió. I'm a blue blood, make you send a prenup, wait before you tell.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresen ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, hogy a szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férfit a nász éjszakán megölte? Jogos féltés vagy paranoia, ha minden áron meg akarja akadályozni a család ezt a házasságot? Az új férjre is halál vár vagy sírig tartó boldogság? Mire jó a bejárónő, aki mindent tud, csak takarítani nem? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Hullajó nász éjszaka című vígjátékban, sőt, azokra a kérdésekre is, amiket fel sem tettünk. Szőke Zoltán, Gubik Ági, Gyebnák Csekka, Kálmán Herjetta és Korcsmáros András szereplésében. Két felvonásos vígjáték, amely nem csak a nevető izmokat mozgatja meg, hanem azt is megmutatja, milyen vékony a határvonal féltés és paranoia, szerelem és az őrület között. Május 23-án szombaton 7-től látható az előadás a Békésvárosi Művelődési Központban.
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: a kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
3: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
7: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Erősen felhős vagy borult lesz az ég, aztán nyugat-délnyugat felől egyre nagyobb területen válik szakadozottá a felhőzet, időszakos esőzápor előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szélhelyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.

0: és Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Önök a 90,5 Gyula Rádió naponta jelentkező műsorát, a Gyulai Hírmondót hallják, a szerkesztőben Géci Adriennel. 2026. május 18-a déli 12 óra van. Tisztújító közgyűlést tartott az Erkel Ferenc Társaság. Hungarikumokkal és különleges programokkal készül a Gyulai Pálinka Fesztivál. Hanghatásokkal járó katonai gyakorlatra kell készülni Békés vármegyében. Tisztújító közgyűlést rendezett az Erkel Ferenc Társaság május 16-án Gyulán a Magyarorsi János Városi Könyvtárban. A szervezet éves tanácskozásán két új elnökségi tagot is megválasztottak, emellett értékelték az elmúlt időszak eredményeit és ismertették az idei év kiemelt terveit is. Somogyvári Ákos, a társaság elnök elmondta, a hagyományos éves közgyűlés ezúttal tisztújítással egészült ki. Az elnökség új tagja lett Fahidi Patrícia hegedűművész, valamint Kovács Ilona Zsuzsanna, a Gyulai Erkel Kórus Egyesület elnöke. A közgyűlés egyik fontos napirendi pontja volt az előző év munkájának értékelése. Kiemelt figyelmet kapott a Mi Erkelünk című dokumentumfilm elkészítése és országos bemutatása. Az alkotást már számos magyarországi településen levetítették, de határon túli helyszínekre is eljutott, és a vetítés sorozat az idei évben is folytatódik. Somogyvári Ákos hangsúlyozta, a dokumentumfilm különleges jelentőséggel bír, hiszen Erkel Ferencről 72 év után először készült át fogó dokumentumfilm. Hozzátett, az alkotás nem csak a zeneszerző életművét mutatja be, hanem Gyula városának hírnevét is öregbíti országszerte. Az elnök arról is beszélt, hogy a társaság egyik legfontosabb idei projektje Erkel Ferenc családfájának digitalizálása. Az eredeti családfát Márai György és Dénagy András készített el 37 évvel ezelőtt, azóta azonban több megkeresés is érkezett a korszerűsítésre és az adatok frissítésére. A munka jelentős része már elkészült, a digitalizáció mintegy 90% befejeződött, jelenleg az adatok ellenőrzése és pontosítása zajlik. A tervek szerint az elkészült adatbázis több intézményben is elhelyezik majd, köztük a Gyulai Erkel Ferenc Emlékházban, a Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központban, az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában és a Magyar Zeneházában. Az Erkel Ferenc Emlékházban a családfa a középső ablaktáblán kap helyet, az ünnepélyes átadást pedig várhatóan június közepén tartják meg. Ekkor emlékeznek meg Erkel Ferenc haláláról és a himnusz megszületéséről is. Somogyvári Ákos hozzátette, a hagyományoknak megfelelően idén ősszel is koncertet rendeznek az Erkel Ferenc ösztöndíj átadása után. Május 22-e és 24-e között 26. alkalommal rendezik meg a Gyulai Pálinka Fesztivált a Várkertben. Az idei esemény több újdonsággal is várja a látogatókat. Először mutatkozik be a Hungarikum Korzó, ahol a magyar gasztronómia és kultúra kiemelt értékeivel ismerkedhet meg a közönség. A program sorozatnak az 1848-49-es honvédtiszti emlékhely előtti tér ad otthont. Fabuja Attila, a Hungarikum Korzó házigazdája elmondta, a fesztivál második és harmadik napján beszélgetésekkel, gasztronómiai bemutatókkal, kóstolókkal, kulturális előadásokkal és színpadi produkciókkal várják az érdeklődőket. A Hungarikumok közül szombaton a magyar íj kerül a középpontba, vasárnap pedig a tepertős pogácsáról, a gyulai kolbászról és az egribi kavérről tudhat meg többet a közönség. A szervezők bemutatják a fesztivál pálinkás fajlatját, valamint az év pálinkás bombonját is. Emellett a rendezvény idei kiemelt gyümölcséből, a Vilmos körtéből készült pálinkákat is meg lehet majd kóstolni. A programok között látványos bemutatóval készül a Békés Ipartestület mellett működő országos székvizes tagozat és a Jedlikányos székvizes lovagrend, felép a cimbali band és a végvári táncegyüttes is. Varga Bora Tíme, a főszervező kiemelte, a Délalföld egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvényén az ország pálinka főzdéi több száz termékkel lesznek jelen. Hozzátette, hogy a hazai és határon túli pálinka lovagrendek tagjai idén is zenés felvonulással nyitják meg a fesztivál Gyula belvárosában. A rendezvényen mesterkúzusokat és szakmai kóstolókat is tartanak, valamint idén is elkészítik a nemzet összetartozás pálinkáját, amely anyaország és határon túli pálatok felhasználásával készül. A színpadi programok között több ismert előadó koncertje is szerepel, a fesztivál keretében adják át a Brillante 2026 nemzetközi pálinka és pálatverseny díjait is. A kereskedelmi főzdék eredményhirdetését május 22-én tartják, ekkor derül ki az év pálinkás bombonja verseny győztes. együtteseinek neve is. A magánfőzők és bérfőzetők díját adójára másnap kerül sor. Újdonságként éjszakai fesztiváljárat közlekedik ma Gyula és Békés Csaba között. A kis buszok folyamatosan járnak a két város között, a nagy busz pedig óránként indul majd az esti óráktól.

0: A Magyar Honvédség Dombai Miks a 4. területvédelmi ezred vitéz Fekete Imre 101. területvédelmi zászlóalja. Május folyamán több vaklőszeres végrehajtással egybekötött kiképzési foglalkozást tart Békésvár megyében. A katonai gyakorlatok miatt a lakosság több helyszínen is fokozott katonai jelenlétre, katonai járművekre és erőteljes hanghatásokra számíthat a kijelölt időpontokban. A tájékoztatás szerint a gyakorlatok egyik helyszíne a Békés Csaba Fűrjes térségében található első gerinc radar mérőpont környéke lesz, ahol május 20-án, valamint május 26-án és 27-én 14 óra 30 perc és 23 óra 30 perc között tartanak kiképzéseket. Az esti órákban is zajló feladat végrehajtás miatt a környéken élők intenzív hanghatásokat tapasztalhatnak. További katonai kiképzésekre kerül sor Békés Csabán az AB Expo területén is. Itt május 28-án 12 óra 30 perc és 19 óra 20 perc között, míg május 29-én 13 órától 16 óra 50 percig számíthatnak fokozott katonai jelenlétre az ott élők és az arra közlekedők. A honvédség hangsúlyozta, hogy a gyakorlatok célja a katonák felkészültségének fejlesztése és a különböző helyzetekre való reagálás gyakorlása. A lakosság türelmét és megértését kérik a kiképzések ideje alatt tapasztalható zajok és megnövekedett katonai aktivitás miatt. Vidám vásári hangulat és tréfás nép mesék fogadták szombaton a kicsiket és nagyokat a Békés Csabai Napsugár Bábszínházban, ahol a Bolondos Mesék című előadást tekintették meg az érdeklődők. Az előadás három különböző történeten keresztül idézte meg a magyar népmesék játékos és humoros világát. A produkció egyik központi alakja Bolond Istvánt volt, aki a Benedek Elek által összegyűjtött népmesék egyik ismert figurája. Benedek Elek történetei hosszú évtizedek óta meghatározó részét képezik a magyar mesekultúrának. Generációk nőttek fel ezeken a tanulságos és szórakoztató történeteken, amelyeket ma már sok szülő saját gyermekeinek is továbbad. A történetek egyik fontos üzenete az volt, hogy a látszat gyakran csalóka. A bolondnak tartott szereplőkről rendre kiderült, hogy valójában ők rendelkeznek a legtöbb ésszel is, leleménnyel. A Békés Csabai Napsugár Bábszínház előadása ismét megmutatta, hogy a klasszikus magyar népmesék ma is képesek közösségi élményt teremteni, miközben humorral és tanulságokkal szólítják meg a különböző korosztályokat. Számos feladat várta a 3. és 4. osztályos diákokat kedden a gyulai városi sportcsarnokban, ahol megrendezték az 5. városi kapkodda lábad bajnokságot. A sorversenyeket a Páncél Imre Egységes Módszertani Intézmény szervezte azzal a céllal, hogy játékos formában ösztönözze mozgásra és együttműködésre a fiatalokat. A verseny egyik különlegessége az volt, hogy a résztvevőkből vegyes csapatokat alakítottak ki, vagyis az azonos iskolából érkező tanulók nem ugyanabba a csapatba kerültek. A szervezők ezzel szerették volna elősegíteni az új kapcsolatok kialakulását és az együttműködési készségek fejlesztését. A gyerekeknek többféle ügyességi és gyorsasági feladatot kellett teljesíteniük, miközben a jó hangulat és a sportszerűség végig meghatározta az eseményt. A program végén ugyan eredményt is érdettek, a szervezők hangsúlyozták, a rendezvény valódi célja a közös élmény és a mozgás öröme volt, így minden résztvevő győztesnek érezhette magát. Önök a 90,5 Gyula Rádió minden nap délben jelentkező műsorát, a Gyulai Hírmondó 2026. május 18-ai adását hallották. Köszönöm szépen a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: kedvenc és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.
1: Békés Csabáról. Lehet csak

0: Csaba kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Say low. Ya tú sabes.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 02 74.
2: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
4: Halott Pénz,
3: Dash,
4: LL Junior,
3: Republik,
4: Korda György és Balázs Klári,
3: Szikora Róbert és az Ergo,
4: Kiskata Zenekar.
3: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Reklámot hallottak.

rádiója. Csaba Rádió. Oh, I leave quite an impression.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Szégyeljék magukat, amiért ilyen állapotban adják át az országot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Fidesz korábbi kormánytagjaival tartott átadás átvételen, amelyről pénteken tett közzé videót a közösségi oldalán. A feszült hangulatú találkozón Pintér Sándor távozó belügyminiszter vizsgálatot kért maga ellen, hangsúlyozva, hogy 16 éves munkája során semmiért nem kell szégyenkeznie. Magyar Péter éles kritikával illette Rogán Antalt, és akitől a végkielégítések jótékony célú felajánlása kapcsán kért garanciát, míg Szalai Bodrovniszki Kristófnál egy 1300 milliárd forintos digitalizációs szerződés társadalmi egyeztetésének hiányát kifogásolta. Az új miniszterelnök egyértelművé tette, kormánya alapos elszámoltatásra készül az előző vezetés ügyeivel kapcsolatban. A kormányzati kommunikációs költések azonnali és teljes befagyasztásáról döntött a Tisza kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kabinet minden ilyen jellegű kifizetést leállít, mivel a választói felhatalmazás értelmében nincs szükség állami propagandára. A felszabaduló forrásokat a költségvetés egyéb hiányzó tételeinek pótlására fordítják, megszüntetve a korábbi évek gyakorlatát. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a transzparens tájékoztatás nem igényel milliárdos hirdetési kampányokat, így a propaganda gépezet fenntartása továbbiakban nem terheli az adófizetőket. Ópuszta szeren a Tisza kormány első ülésén jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese, hogy felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot. Gacsáy József közölte, hogy a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolásával új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be a súlyos aszályhelyzet kezelésére. A stratégia célja, hogy a szabad vízkészleteket a tájba tartsák és szétosszák, megteremtve ezzel a vízre alapozott tájhasználat alapjait az ország egész területén.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiójában a Kívánság műsor. Rajtól a következő két órában rádiózhatunk együtt, hozom az üzeneteket a Csaba Rádió Facebook oldaláról, no meg a jó dalokat, rádiózzunk együtt!

0: rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Itt a kívánság műsor, és hozom a mára beidőzített üzenetünket a Csaba Rádió Facebook oldalára érkezett ez. Sziasztok, Szekeres Ádámnak kívánunk nagyon sok boldog születésnapot, Isten éltesse erőben, egészségben, a 28. születésnapja ez. Édesapja és édesanyja írta alá az üzenetet, egyébként Helgától futott ez be. Boldog születésnapot kívánunk mi is a most érkező dallal.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, itt a kívánság műsor. A mai névnaposaink az Erikek, az Alexandrák és a Szandrák, nekik nagyon boldog névnapot, köszöntse ön is ismerősét mindenképpen, a kívánság műsor pedig ezzel a végéhez ér, de egészen délután kettőig itt vagyok még jó zenékkel.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Ma van a múzeumi világnap, 47 éve tartották ezt először, egy kis érdekesség a nagyvilágból. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977 májusában tartott konferenciáján határozták el ennek megünneplését, és május 18-án meg is tartották ezt először. Én pedig a következő órában is hozok ehhez hasonló jó infókat és jó zenéket.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zen és információs magazin műsor. Az Eiffel torony télen rövidebb, mint nyáron. Hogy is van ez? Nem sokára mondom a részleteit ennek. Rádiózunk együtt egészen délután kettőig.

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Reklámot hallottak.

0: and night.
1: A tegnap és a ma kedvencei.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazinműsor. Hoztam egy kis érdekességet a nagyvilágból. Nem tudom, tudta-e, hogy az Eiffel torony télen rövidebb, mint nyáron? Hogyha tudta is, talán nem gondolkozunk ezen. Az acél szerkezet a hő hatására kitágul nyilván, mint tudjuk, így a torony melegébb időben akár 15 cm-rel is magasabb lehet. Hidegben viszont összehúzódik, ezért a mérete évszakok szerint változik. Ez a hőtágulás természetes tulajdonság, amit a mérnökök már a tervezéskor figyelembe vettek. Hát én biztos nem gondolnék rá, még a torony tetejének enyhe dőlése is megfigyelhető extrém melegben, de ez is teljesen biztonságos.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsorszól. Ma is együtt rádiózhatunk a délután első két órájában, ezt köszönöm, és holnap is jövök. További szép napot kívánok, most viszont búcsúzom.

0: és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, ez a Csaba 88.9, én Debreceni Ilona vagyok. Ma délutánra nem meglepetés, a kedvenceket hoztam. Emellett mesélek Irinyi Jánosról és a sajtszufléről is. Jó munkát, szép napot kívánok mindenkinek.

0: just you and I.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
2: Társadalmi szélú hirdetés.
3: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

legjobb válogatásban a Csaván szólnak a kedvencek május 18-án. Szeretettel köszöntök mindenkit. Emlékezzünk ma Irinyi Jánosra, hiszen a magyar vegyész 1817-ben született e napon. Többek között Debrecenben is tanult, ám a kémiai ismereteit elsősorban Bécsben szerezte. Ott az egyik professzorának előadása közben ő már tudta, hogy sikertelen lesz a kísérlet. Visszaemlékezéseiben a következőt írta erről. Ha kén helyett foszfort vett volna, már régen égne. Tudása volt, pénze nem, így aztán találmányát eladta. A Rómer István nevű gyufagyárostól kapott pénzből pedig tanulmányútra ment. Irinyi egyike volt a legtehetségesebb magyar kémikusoknak. A szabadságharcban 1848-49-ben Kossuth őt bízta meg az ágyúöntés és puskaporgyártás irányításával. A szabadságharc bukása után börtönbüntetésre ítélték, szabadulása után pedig teljesen visszavonult a politikai élettől, csak a tudománynak élt. Emlékezzünk ma Irinyi Jánosra.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Szép hétfőt, jó munkát mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Ki az, aki szeret mozogni, és ki az, aki a szabad ég alatt szeret mozogni? Na, ő aztán igazán sokat tesz az egészségéért. Az egészség megőrzéssel kapcsolatos tippeket, orvosi észrevételeket hozok mindjárt. Természetesen kizárólag a kedvencek között. Teljen velük tartalmasan a délután.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
4: Halott Pénz,
3: Dash,
4: LL Junior,
3: Republik,
4: Korda György és Balázs Klári,
3: Szikora Róbert és az Ergo,
4: Kiskata Zenekar.
3: Május 22-24, Gyulai Pálinka Fesztivál.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info. A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
1: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió a 88.9-en. Jó időt jósolnak a szakemberek nem csak a mai, hanem a holnapi és holnap utáni napra is. Persze a jó idő nem jár mindig kézenfogva a szabad idővel. Mégis azt mondom, hogy érdemes résen lenni, hiszen amikor a szabadságunk alatt jó idő van, akkor menjünk a természetbe, mondják a szakemberek. Nem újdonság ez. Vannak olyan orvosok, akik azt mondják, hogy szívük szerint mindenkinek receptre írnák fel a szabad ég alatti aktív kikapcsolódást. Sőt, azt is mondják, hogy nem muszáj túlságosan messze menni. Az otthonunkhoz tartozó udvar, vagy akár az erkély is tökéletes helyszín az úgynevezett tudatos jelenlét gyakorlására. Ez a meditáció egyik formája. Nyugalommal és energiával tölt fel minket. Mindegy, hogy mivel foglalkozol a kertben, a lényeg, hogy kikapcsold az agyad. Így szól az orvosi tanács. Kikapcsolódáshoz természetesen itt a 88.9-en szólnak a kedvencek.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A legjobb állókatában a Csabán szólnak a kedvencek, ahol most a művészet kedvelők figyelmét kérem. Megnyílt ugyanis Csuta György Csutaságok 70 plusz című kiállítása Békésen. Csuta György a megye egyik legismertebb, egyben legnagyobb hatású festőművésze. Teljes életműve szinte összeford Békéssel. Az alkotó a város egyik szimbólumává vált. Csuta György alkotásai pedig ott vannak a világ minden táján. Munkái Nyugat-Európától Amerikán át Kínáig öregbítik Békés hírnevét, hiszen Csuta György büszkén vállalja békési kötődését. A Csutaságok 70 plusz című kiállítás május végéig tekinthető meg Békésen, a Békési Galéria nyitvatartási ideje alatt. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: és a Ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A tegnap és a Ma kedvencei, ez a Csaba. Szeretettel köszöntjük Alexandra és Erik nevű ismerőseinket. Az Alexandra görög-latin eredetű név, jelentése harcra kész, embereket oltalmazó, míg az Erik germán eredetű, jelentése nagyra becsült. Boldogságot minden Alexandrának, Szandinak és Eriknek, és sok-sok boldogságot május 18-a szülötteinek. Kortárs írónk, költőnk Grecsó Krisztián is ezen a napon született, 1976-ban. Ajándékba tőle hoztam idézetet, és megfontolandó, amit mond. Mosolyogni tudni kell. Mindig mosolyogni kell. Mosolyban, örömben gazdag szép napot az ünnepelteknek. La, la, la.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kezdetben hetente két ülést tart a kormány, jelentette be Magyar Péter. A jövő héten az országgyűlés nem ülésezik, a kormány viszont hétfőn és pénteken is tanácskozik, a köztes napokon pedig a kormányfő Lengyelországba és Ausztriába utazik hivatalos látogatásra. Az új munkarend és a gyors kinevezések a kormányzati struktúra mielőbbi megszilárdítását szolgálják. Vége a folyamatos állami mentőveknek és az öngondoskodásé a jövő az agráriumban, jelentette ki Bóna Szabolcs, új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter első hivatalos interjújában. A tárcavezető célja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara teljes politika mentesítése, az élelmiszeripar versenyképességének növelése és egy adatvezérelt tudás alapú mezőgazdaság kialakítása. Bóna hangsúlyozta, hogy a gazdáknak alkalmazkodniuk kell a klímaváltozáshoz, ami akár a művelési ágak megváltozását is megkövetelheti a veszteséges területeken. A miniszter kiemelt feladatnak nevezte még a generációváltás felgyorsítását, a fiatal gazdák földhöz jutásának támogatását, valamint az import hamisítványokkal szembeni fellépést a hazai méz védelmében. Legkésőbb egy hónappal a nyári szezon előtt el kell kezdeniük a cégeknek a toborzást, ha tapasztalt diákmunkásokat szeretnének találni, figyelmeztet a Műisz Iskola Szövetkezet. Cimmel Csaba üzletág vezető szerint a hallgatók ma már tudatosabban választanak, miközben az oktatási rendszer változásai miatt kevesebb idejük marad a munkavállalásra. A legnagyobb verseny a pénzügyi, gazdasági és informatikai területeken alakult ki, míg a fizikai munkák iránti érdeklődés érezhetően csökkent. A szakértő kiemelte, a jól felépített gyakornoki programok ma már nem csak a nyári pótlást, hanem a vállalatok hosszú távú utánpótlását is hatékonyan erősítik. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: pincéjét.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Megszoktuk már, hogy majdnem minden nap ünneplünk valamit, ma is találunk ünnepelnivalót a konyhában, mégpedig a szuflék között. A szuflé, mint tudjuk, felfújt. Azt, hogy ma mit fújunk fel, hamarosan kiderül. De most fújjuk együtt a kedvenceket. További szép délutánt mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Jó napot kívánok! Holnap a hajnalra képződő pára és kötfoltok gyorsan felosztanak, a felhős tájakon napközben szakadozik a felhőzet, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Zápor, zivatar helyenként előfordulhat, az északi a szél csak helyenként élénkül meg. Hajnalban 6, míg holnap délután 22 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják a szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
7: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
9: Reklámot hallottak.

0: Rádió. Csaba Rádió.
1: A tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. A kedvencek között pedig az elmúlt napokban a spárgáról beszéltünk, hiszen májusban elérhető közelségben a spárga, és rendkívül hasznos, finom, tele van mindenféle jóval. Készítsünk belőle fokhagymás vajas pirított spárgát, amit ezúttal egy kis zöld borsóval fogunk majd bolondítani. Ehhez a spárgának a fás szárát letörjük, 3-4 centis darabokra vágjuk, serpenyőben felolvasztjuk a vajat, rádobunk egy kis szeletelt fokhagymát, majd hozzáadjuk a spárgát és a zöld borsót. Közepes lángon folyamatosan rázogatva 5-7 percig pirítjuk, így a zöldségek roppanósak maradnak. Amikor elkészültünk, akkor sót, borsot és citromlevet kapnak. Végül megszórjuk sajttal. Kiváló, könnyű tavaszi étel, önállóan is megállja a helyét, de akár köretként is funkcionálhat. Kísérjenek minket a kedvencek a folytatásban!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban a Csabászónak a kedvencek május 18-án a sajtszuflé napján. A sajtszuflé más néven sajt felfújt, köretként is megállja a helyét. Elkészítése elsőre talán ijesztőnek tűnhet, pedig nagyon könnyű a receptje. A szuflé egyébként a francia konyha egyik különlegessége, története a 18. századig nyúlik vissza. A sajtos szuflé pedig igazi aduász, hiszen nem kell hozzá túl sok dolog, és garantált a siker. Ráadásul a sajtról tudjuk, hogy fehérje és vitamin tartalma miatt rendkívül egészséges, és még boldoggá is tesz minket. A Michigani Egyetem professzorai ugyanis kimutatták, hogy a rendszeres sajtfogyasztóknak kevesebbszer fáj a fejük, ellenállóbbak a migrénnel szemben, és a stresszt is jobban tűrik, sőt kevesebbet aggodalmaskodnak. Persze, mint mindennél, itt is fontos a mértéktartás. A sajtszuflé napján is a legjobb dalokat hozzuk.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Személyes egyeztetésre hívta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet, köztük a Más Állapotot a Szülészetben és az Emma Egyesület. A szervezetek célja, hogy a női és anyai szempontok már a stratégiaalkotás első lépésétől megjelenjenek az ellátórendszerben, és a szakmai párbeszéd ne korlátozódjon csupán a kamarákra és a szakmai kollégiumokra. A téma aktualitását adja a szabad szülészorvos választás kérdése, amelyről a miniszter korábban úgy nyilatkozott, hogy társadalmi vitát nyitnak, és a döntést az érintett érdekvédelmi csoportok bevonásával hozzák meg. A 2021-ben kivezetett gyakorlat visszaállítása kapcsán a Magyar Orvosi Kamara ugyanakkor jelezte, hogy a szabad orvosválasztás önmagában csak tüneti kezelést jelentene a rendszer problémáira. Lázár János szerint a legalantosabb támadás nem az ellenzék, hanem a saját tábora felől érte egy belvárosi ingatlanügy miatt. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a választás lezárultával párton belüli kampány indult, melyben Ferenc Orsolya korábbi kormány biztos az ő lejáratásával próbál érvényesülni a tisztújítás előtt. Lázár kijelentette, hogy minisztériumi munkája törvényes és eredményes volt, és minden munkatársát megvédi az igaztalan vádakkal szemben. A képviselő hangsúlyozta, hogy kész a vitára, de elutasítja a személyeskedést, és a jövőben is határozott politikai tervekkel számol a Fideszen belül. Már Lengyelországban is azonosították a Dél-Amerikából származó hantavírusok közé tartozó andokvírust, amely egy óceánjárón ütötte fel a fejét. Kemenesi Gábor virológus szerint nincs sok pánikra, nem várható újabb világjárvány, de a rákcsálók által látogatott poros helyek takarításakor javasolt az óvatosság. A vírus tüdőt érintő változata súlyos szövődményeket okozhat, a dél-amerikai variáns pedig közvetlenül emberről emberre is terjedhet.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: úton gázvezetéket építenek, szabad kígyósan az Ókígyósi úton szintén közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
2: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb erre várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
7: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Május 18-a hétfő van, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon az Erikek és az Alexandrák ünneplik névnapjukat. Az Erik germán eredetű név, jelentése becsület, hatalmas uralkodó. Az Alexandra női név, az Alexander férfi név görög eredetiének női párja, aminek jelentése a férfiakat vagy a férfiaktól megvédő. Boldog névnapot kívánunk nekik. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes hétfőt kívánok mindenkinek.

Rádió. Csabarádió. Üdvözlöm Önöket, Önöknél Dó Gézát hallják. Május 18-a hétfő van, a Múzeumok Világnapja. A Múzeumok Világnapját minden évben május 18-án ünnepeljük világszerte. A jeles napot a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa kezdeményezte 1977-ben, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a múzeumok társadalmi szerepére, a kultúrák közötti párbeszédre és a történelmi örökség megőrzésére. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Olyan ő, hogy megáll az

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 18-a hétfő van, a mai napon ünnepli 67. születésnapját. Galla Miklós, ismert magyar humorista, zenész, a Holló Színház alapító vezetője és a Lárpurlár Társulat egykori meghatározó tagja. Az abszurd humor hazai meghonosításának egyik legfontosabb alakja. Az 1980-as években a GM49 nevű új hullámos együttes frontembereként vált ismerté olyan slágerekkel, mint a Kötöde vagy a Bélát itt ne keressék. 1986-ban alapító tagja volt a Lárpurlár Társulatnak, Lár Andrással, Dolágsali Róberttel és Szászi Mónival. Olyan ikonikus karakterek megformálása kötődik hozzá, mint Besenyő Pista bácsi, bár a figurát Lár András alkotta meg, Galla jelenetei is emlékezetesek maradtak. Vagy például ő volt Margit. 1990-ben alapította meg saját társulatát, a Holló Színházat, amelyel elsősorban a brit abszurd humor, különösen a Monty Python jeleneteinek magyarországi adaptációit és saját jeleneteket adtak elő. Nagy szerepet vállalt a brit abszurd humor hazai népszerűsítésében is, ő volt a Vacak Szálló és a Monty Python repülő cirkusza című sorozatok egyik fő magyar fordítója. Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk neki születésnapja alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: Békés megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, május 18-a hétfő van, a mai napon ünnepli 73. születésnapját. Csongrádi Kata, népszerű magyar színésznő, musical énekesnő, író és színpadi szerző. Több évtizedes pályafutása során a magyar színházi és könnyűzenei élet egyik legsokoldalúbb és legmeghatározóbb egyéniségévé vált. Tisztelettel köszöntjük őt születésnapi alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább, jönnek a legjobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Önök a 90,5 Gyula Rádió naponta jelentkező műsorát a Gyulai Hírmondót hallják, a szerkesztőben Géci Adriennel. 2026. május 18-a déli 12 óra van. Tisztújító közgyűlést tartott az Erkel Ferenc Társaság. Hungarikumokkal és különleges programokkal készül a Gyulai Pálinka Fesztivál. Hanghatásokkal járó katonai gyakorlatra kell készülni Békés vármegyében. Tisztújító közgyűlést rendezett az Erkel Ferenc Társaság május 16-án Gyulán a Magyarorsi János Városi Könyvtárban. A szervezet éves tanácskozásán két új elnökségi tagot is megválasztottak, emellett értékelték az elmúlt időszak eredményeit és ismertették az idei év kiemelt terveit is. Somogyvári Ákos a társaság elnök elmondta, a hagyományos éves közgyűlés ezúttal tisztújítással egészült ki. Az elnökség új tagja lett Fahidi Patrícia hegedűművész, valamint Kovács Ilona Zsuzsanna, a Gyulai Erkel Kórus Egyesület elnöke. A közgyűlés egyik fontos napirendi pontja volt az előző év munkájának értékelése. Kiemelt figyelmet kapott a Mi Erkelünk című dokumentumfilm elkészítése és országos bemutatása. Az alkotást már számos magyarországi településen levetítették, de határon túli helyszínekre is eljutott, és a vetítés sorozat az idei évben is folytatódik. Somogyvári Ákos hangsúlyozta, a dokumentumfilm különleges jelentőséggel bír, hiszen Erkel Ferencről 72 év után először készült át fogó dokumentumfilm. Hozzátett, az alkotás nem csak a zeneszerző életművét mutatja be, hanem Gyula városának hírnevét is öregbíti országszerte. Az elnök arról is beszélt, hogy a társaság egyik legfontosabb idei projektje Erkel Ferenc családfájának digitalizálása. Az eredeti családfát Márai György és Dénagy András készített el 37 évvel ezelőtt, azóta azonban több megkeresés is érkezett a korszerűsítésre és az adatok frissítésére. A munka jelentős része már elkészült, a digitalizáció mintegy 90%-ban befejeződött, jelenleg az adatok ellenőrzése és pontosítása zajlik. A tervek szerint az elkészült adatbázis több intézményben is elhelyezik majd, köztük a Gyulai Erkel Ferenc Emlékházban, a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központban, az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában és a Magyar Zeneházában. Az Erkel Ferenc Emlékházban a családfa a középső ablaktáblán kap helyet, az ünnepélyes átadást pedig várhatóan június közepén tartják meg. Ekkor emlékeznek meg Erkel Ferenc haláláról és a himnusz megszületéséről is. Somogyvári Ákos hozzátette, a hagyományoknak megfelelően idén ősszel is koncertet rendeznek az Erkel Ferenc ösztöndíj átadása után. Május 22-e és 24-e között 26. alkalommal rendezik meg a Gyulai Pálinka Fesztivált a Várkertben. Az idei esemény több újdonsággal is várja a látogatókat. Először mutatkozik be a Hungarikum Korzó, ahol a magyar gasztronómia és kultúra kiemelt értékeivel ismerkedhet meg a közönség. A program sorozatnak az 1848-49-es honvédtiszti emlékhely előtti tér ad otthont. Fabuja Attila, a Hungarikum Korzó házigazdája elmondta, a fesztivál második és harmadik napján beszélgetésekkel, gasztronómiai bemutatókkal, kóstolókkal, kulturális előadásokkal és színpadi produkciókkal várják az érdeklődőket. A hungarikumok közül szombaton a magyar íj kerül a középpontba, vasárnap pedig a tepertős pogácsáról, a gyulai kolbászról és az egribi kavérről tudhat meg többet a közönség. A szervezők bemutatják a fesztivál pálinkás fajlatját, valamint az év pálinkás bombonját is. Emellett a rendezvény idei kiemelt gyümölcséből, a vilmos körtéből készült pálinkákat is meg lehet majd kóstolni. A programok között látványos bemutatóval készül a Békés Ipartestület mellett működő országos székvizes tagozat és a Jedlikányos székvizes lovagrend, felép a cimbali band és a végvári táncegyüttes is. Varga Bora Tíme a főszervező kiemelte, a Délalföld egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvényén az ország pálinka főzdéi több száz termékkel lesznek jelen. Hozzátette, hogy a hazai és határon túli pálinka lovagrendek tagjai idén is zenés felvonulással nyitják meg a fesztivált Gyula belvárosában. A rendezvényen mesterkurzusokat és szakmai kóstolókat is tartanak, valamint idén is elkészítik a nemzet összetartozás pálinkáját, amely anyaország és határon túli pálatok felhasználásával készül. A színpadi programok között több ismert előadó koncertje is szerepel, a fesztivál keretében adják át a Brillante 2026 nemzetközi pálinka és pálatverseny díjait is. A kereskedelmi főzdék eredményhirdetését május 22-én tartják, ekkor derül ki az év pálinkás bombonja versenygyőzteseinek neve is. A magánfőzők és bérfőzetők díját adójára másnap kerül sor. Újdonságként éjszakai fesztiváljárat közlekedik ma Gyula és Békés Csaba között. A kis buszok folyamatosan járnak a két város között, a nagy busz pedig óránként indul majd az esti óráktól.

0: Magyar Honvédség Dombai Miksa 4. területvédelmi ezred vitéz Fekete Imre 101. területvédelmi zászlóalja. Május folyamán több vaklőszeres végrehajtással egybekötött kiképzési foglalkozást tart Békésvár megyében. A katonai gyakorlatok miatt a lakosság több helyszínen is fokozott katonai jelenlétre, katonai járművekre és erőteljes hanghatásokra számíthat a kijelölt időpontokban. A tájékoztatás szerint a gyakorlatok egyik helyszíne a Békés Csaba Fűrjes térségében található első gerinc radar mérőpont környéke lesz, ahol május 20-án, valamint május 26-án és 27-én 14 óra 30 perc és 23 óra 30 perc között tartanak kiképzéseket. Az esti órákban is zajló feladat végrehajtás miatt a környéken élők intenzív hanghatásokat tapasztalhatnak. További katonai kiképzésekre kerül sor Békés Csabán az AB Expo területén is. Itt május 28-án 12 óra 30 perc és 19 óra 20 perc között, míg május 29-én 13 órától 16 óra 50 percig számíthatnak fokozott katonai jelenlétre az ott élők és az arra közlekedők. A honvédség hangsúlyozta, hogy a gyakorlatok célja a katonák felkészültségének fejlesztése és a különböző helyzetekre való reagálás gyakorlása. A lakosság türelmét és megértését kérik a kiképzések ideje alatt tapasztalható zajok és megnövekedett katonai aktivitás miatt. Vidám vásári hangulat és tréfás nép mesék fogadták szombaton a kicsiket és nagyokat a Békés Csabai Napsugár Bábszínházban, ahol a Bolondos Mesék című előadást tekintették meg az érdeklődők. Az előadás három különböző történeten keresztül idézte meg a magyar népmesék játékos és humoros világát. A produkció egyik központi alakja Bolond István volt, aki a Benedek Elek által összegyűjtött népmesék egyik ismert figurája. Benedek Elek történetei hosszú évtizedek óta meghatározó részét képezik a magyar mesekultúrának. Generációk nőttek fel ezeken a tanulságos és szórakoztató történeteken, amelyeket ma már sok szülő saját gyermekeinek is továbbad. A történetek egyik fontos üzenete az volt, hogy a látszat gyakran csalóka. A Bolondnak tartott szereplőkről rendre kiderült, hogy valójában ők rendelkeznek a legtöbb ésszel is, leleménnyel. A Békés Csabai Napsugár Bábszínház előadása ismét megmutatta, hogy a klasszikus magyar népmesék ma is képesek közösségélményt teremteni, miközben humorral és tanulságokkal szólítják meg a különböző korosztályokat. Számos feladat várta a 3. és 4. osztályos diákokat kedden a gyulai városi sportcsarnokban, ahol megrendezték az 5. városi kapkodda lábad bajnokságot. A sorversenyeket a Páncél Imre Egységes Módszertani Intézmény szervezte azzal a céllal, hogy játékos formában ösztönözze mozgásra és együttműködésre a fiatalokat. A verseny egyik különlegessége az volt, hogy a résztvevőkből vegyes csapatokat alakítottak ki, vagyis az azonos iskolából érkező tanulók nem ugyanabba a csapatba kerültek. A szervezők ezzel szerették volna elősegíteni az új kapcsolatok kialakulását és az együttműködési készségek fejlesztését. A gyerekeknek többféle ügyességi és gyorsasági feladatot kellett teljesíteniük, miközben a jó hangulat és a sportszerűség végig meghatározta az eseményt. A program végén ugyan eredményt is hirdettek, a szervezők hangsúlyozták, a rendezvény valódi célja a közös élmény és a mozgás öröme volt, így minden résztvevő győztesnek érezhette magát. Önök a 90,5 Gyula Rádió minden nap délben jelentkező műsorát, a Gyulai Hírmondó 2026. május 18-ai adását hallották. Köszönöm szépen a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 18-a hétfő van, 130 évvel ezelőtt született Munkácsi Márton, világhírű fotográfus, aki először fotózta a divat modelleket szabadban. Kolozsváron született és 1934-ben telepedett le az Amerikai Egyesült Államokban, ahol elsősorban a divatfotói alapozták meg hírét. Újszerű szemléletével máig ható iskolát teremtett a divatfotózásban, ő volt az első, aki modelljeit kivitte a szabadba, és az addig megszokott merev stúdióképek készítése helyett természetes környezetben, életszerű helyzetekben, mozgás közben fényképezte őket. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: a tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Halihó mindenkinek. Hozom a jobbnál jobb dalokat. Remélem, ti is vágytok a kedvenceinkre, amit közösen fogunk hallgatni. Szépen sorban, néhány Szalai Balázs vagyok. Jó rádiózást nektek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vágj bele most, 10-es később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az Újház építőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Újabb világsztárra kerültek be az amerikai zenei örökség legfontosabb gyűjteményébe. Az Egyesült Államok kongresszusi könyvtára idén Taylor Swift és Beyoncé felvételeit is beválasztotta a Nemzeti Hangfelvétel Regiszterbe, amit sokan egyszerűen Amerika audiokánonjának neveznek. Taylor Swift 2014-es albuma, Beyoncé ikonikus kislemezei, valamint például Chaka Khan és Gogo's munkái is helyet kaptak az archívumban. A felvételeket kulturális és történelmi jelentőségük miatt választották.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Országszerte megindult a szúnyogírtás, elsősorban a Duna és a Tisza mentén védekeztek a rovarok ellen az előző héten, de itt nálunk Békés vármegyében is dolgoztak a szakemberek. 150 hektára juttatták ki légiúton egyelőre a szúnyoggyérítő szert. A biológiai gyérítés folytatódik a szúnyoglárvák ellen a következő hetekben is, közölte a katasztrófa védelem. Szintén innen lehet tudni, hogy állítólag az idei évben kevesebb szúnyogra számíthatunk, kisebb lesz az invázió, vagy legalábbis jóval később kezdődik, mint például tavaly.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk. Igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok. Remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni. Jó rádiózást hozzá!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Dupla élménnyel tért vissza a pop királya. Egyszerre debütált a Michael című film és a hozzátartozó hivatalos soundtrack album. Az új mozi Jacko életútját kíséri végig a Jackson 5 korszakától egészen a világhírű szóló slágerekig. A lemezen rengeteg örökzöld sorakozik, így a rajongók nem csak a vásznon, hanem zeneileg is újra mélhetik a sztár pályájának legjobb pillanatait. A film különlegessége, hogy a legendás előadó saját unokaöccse Jafar alakítja, ami még személyesebbé teszi az élményt. A pop királyáról szóló filmet már vetítik a budapesti mozik, májustól pedig vidéki filmszínházakban is

0: tonight or 55 years down the road.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Megint újjá született a Megtalállak még című retros láger. A 90-es évek elejé magyar felvétel kapott friss modern hangzást. Ezúttal Szabi Kész gondolta újra az FLM legendás lágerét. Hozzá nem is akárkikkel. A feldolgozásban ott van például Lil Frog, sőt az eredeti előadó az FLM is csatlakozott. A nosztalgia és a mai hangzás így igazán egy ütős eredet alkot ebben a szerzeményben. A dal már korábban is felbukkant koncerteken, de most végre hivatalosan is megjelent Szabi Kész vadonatúj anyagán. A különlegesség, hogy a refrénben az eredeti hang is visszaköszön, így nem csak az új generáció, hanem a régi rajongók is találhatnak benne némi kapaszkodót.

Ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli-teli-teli-teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként.

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Folytatjuk a kedvenceitekkel, újdonságokkal és régi örökzöldekkel itt a Csaba Rádión a hétfő estét. Hello ismét! Én Hászalai Balázs vagyok, és számítok rátok a következőkben is. Jó rádiózást!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Már a tavalyi évben is volt egy hasonló tárlat a fővárosban, aztán pedzegették, hogy érkezik a következő, megelevenedik ismét egy legendás életút. A Freddie Mercury történetét bemutató kiállítás megnyílt a Magyar Zeneháza falai között. A tárlat nem csak a Queen ikonikus frontemberének pályáját idézi fel, hanem a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjének a hangulatát is megpróbálja visszahozni. A Freddie című kiállításon több száz személyes tárgy, jelmez és kézirat látható, amelyeket interaktív installációk és audio kommentátorok tesznek még élményszerűbbé. A látogatókat maga a legenda egykori közeli munkatársa vezeti végig a történeten, így a kulisszák mögé is bepillantást nyerhetünk. A hatalmas érdeklődést jól mutatja, hogy már elővételben is 10 000-nél több jegy fogyott el a budapesti kiállításra.

0: megtalál.
1: Ez a Csaba.
2: Továbbra is tarul az ABBA különleges koncertélménye. A londoni Voyage Show-t már 4 millióan látták. A produkcióban a legendás zenekar tagjai digitális avatárokként lépnek színpadra, mégis olyan élményt adnak, mintha élő koncerten lennénk. Sokan kétségek között fogadták a hírét ennek a tervezett koncertsorozatnak, aztán mégis bejött, úgyhogy igazuk volt a szervezőknek. Már 2022 óta fut ez a látványos show, és nem csak a régi rajongókat, hanem az új generációkat is megszólítja. Az ABBA zenéje pedig marad még a színpadon, folytatódhatsz az idei évben is Londonban ez a show.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A hét első napját zárjuk le, a kedvenceket itt hagyom azért nektek éjszakára is, holnap pedig a szokott időben este játszom majd ezeket. Remélem, hogy kedden is találkozunk. Most éjszakára kívánok nektek jó pihenést, Hászalai Balást hallottátok.

Annyira mar meg, amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelét.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Ápolók napja, díjátadóval ünnepeltek Békés Csabán, záró koncerttel ért véget a tavaszi fesztivál. Megkezdődött a régi pavilon sorbontása a csabai piacon. Bejelentették a harmadik utcazene fesztivál időpontját, már is mondom a részleteket. A Békés Vármegyei Központi Kórház Békés Csabai Tagintézményében ünnepségen köszöntötték az egészségügyi szakdolgozókat az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából. A rendezvényen egyszerre tisztelegtek a múlt nagy alakjai, a jelen kiváló szakemberei és a jövő ígéretes utánpótlás előtt. A hétfő délutáni esemény központi üzenete az volt, hogy az ápolás nem pusztán munka, hanem olyan hivatás, amely nap mint nap próbára teszi a kitartást és az empátiát. A dr. Réti Pál tagkórház közössége azért gyűlt össze, hogy elismeréssel adózzon az életmentés csendes hőseinek. A megemlékezést dr. Becsei László főigazgató főorvos és Cahos Stella ápolási igazgató helyettes nyitotta meg. A főigazgató arról beszélt, mennyire fontos, hogy az egészségügyi dolgozók merjenek és tudjanak beszélni hivatásuk szépségeiről. Úgy fogalmazott, hogy azoknak, akik nap mint nap a betegekért dolgoznak, minél többekkel meg kell ismertetniük, hogy milyen felemelő érzés az ápolás és a gyógyítás. Hangsúlyozta, hogy Kossuth Zsuzsanna öröksége például ma is él, és közös feladat a hivatás méltóságának visszaállítása. Hozzátette, hogy a jól felkészült szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülése a társadalom alapvető érdeke. A szakmai programban Földi Anikó okleveles ápoló idézte fel Florence Nightingale munkásságát, majd Bakó Dominik Mátyás, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium végzős tanulója beszélt arról, mit jelent ma a hivatástudat egy pályakezdő számára. Az ünnepség csúcspontja a díjátadó volt, ahol immár 10. alkalommal adták át az év szakdolgozója elismerést. 2026-ban Gutné Sánta Erika, a mozgásszervészsebészeti osztály Békés Csabai részlegének főnővére kapta meg a díjat. A kitüntetett úgy nyilatkozott, hogy váratlanul érte az elismerés, amelyet nem egyéni sikernek, hanem csapatmunkának tekint. Kiemelte, az ápolói hivatáshoz kitartásra, nagyfokú empátiára, jó kommunikációs készségre van szükség, és sok olyan elkötelezett kollégája van, aki ugyanúgy megérdemelni a díjat. A fiataloknak járó év kiváló tanulója címet 2023 óta adják át, az idei díjazott pedig Bakó Dominik Mátyás lett. A végzős gyakorló ápoló szerint a legfontosabb, hogy az ember úgy forduljon a betegek felé, ahogyan ő maga is elvárná fordított helyzetben. Úgy fogalmazott, hogy elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki ne csupán feladatként tekintsen a munkára, és számára különösen meghatározó az a gondolat, miszerint ha egy életet ment meg valaki, hős, ha százat, akkor ápoló. A rendezvény végén a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ápolók munkája a kórház gerincét alkotja, és az ilyen alkalmak segítenek abban, hogy a mindennapi nehézségek mellett a hivatás emberi oldala és sikerei is láthatóvá váljanak. Hétfő este lezárult a tavaszi fesztivál program sorozata a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A több mint egy hónapon át tartó rendezvény a komoly zenétől a rockig, sőt gasztronómiai élményekig szinte minden műfajt felvonultatott, hol hangosabb, hol visszafogottabb formában. A fesztivál záró eseményeként a 100 tagú cigányzenekar jubileumi 40 éves nagyzenekari gála koncertje lépett színpadra. A repertoár a Csárdástól a klasszikus átiratokon át egészen a Queen dalokig ívelt, vagyis szinte minden műfaj megjelent. A zenekar tavaly ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. A koncert előtt sokakat meglepett, hogy a világ egyik legismertebb cigányzenekara mindössze 40 éves, miközben a jelenlévők közül sokan idősebbnek érezték magukat. A zenekar lendülete azonban olyan erős, mintha már több mint 4 évtizede állnának a színpadon. A helyszínen alig lehetett szabad parkolót találni, a nézőtér teljesen megtelt a kezdésre. A színpad hamar benépesült a színes ruhás, hangoló zenészekkel, ami sokaknak a régi csárdák hangulatát idézte fel. Már ez a viselet mindig is a zenekar sajátja volt. A vendéglátóhelyeken megjelenő gépzongora és később CD-k térhódítása jelentősen beszűkítette a hagyományos cigányzenészek lehetőségeit. A cigányzene ugyanakkor mindig is erős kulturális márkának számított, amelyet a múlt század költői és írói is gyakran megénekeltek. Kedden megkezdődött a régi pavilonsor bontása a Békés Csabai piacon. A területet kordonnal zárták le, majd teherautó és markoló érkezett a Trefort utca felől, és nekiláttak a hosszú ideje elhanyagolt épületek elbontásának. A munkagépek látványa egyértelművé tette, hogy a sokáig húzódó ügy végére pont került, és hamarosan eltűnik a város egyik legrégebbi, de mára már lepusztult pavilonsora. A fejlesztést a város évek óta tervezte, kapcsolódva a Modern Városok program beruházásaihoz. Ennek érdekében módosították a helyi helyi építési szabályzatot is. Bár a pavilon sor a Békéscsabai önkormányzat tulajdonában lévő Telek ingatlanon állt, az üzlethelyiségek magántulajdonban voltak. A 24 albérletből 20-at adásvételi szerződéssel szereztek meg, 4 esetben azonban kisajátítási eljárásra volt szükség. A felek hosszú ideig küzdöttek álláspontjukért, a jogita végére pedig a kúria tette fel a pontot, így mostanra minden akadály elhárult a terület rendezése elől.

0: 5 helyszínen 20 fellépő várja majd az érdeklődőket a 3. Békés Csabai utca zene fesztiválon, amelynek időpontját nyilvánosságra hozták. A rendezvényt először 2024. szeptemberében tartották meg, bár az ötlet már 2020-ban megszületett. A koronavírus járvány akkor megakadályozta a szervezését. Végül 6 helyszínen több mint 20 fellépővel valósult meg az első fesztivál, és idén már a 3. alkalomra készülnek. A szervezők közlése szerint 2026. május 28 és 30 között rendezik meg az eseményt, amelyen városszerte 5 helyszínen szól majd az élőzene. A blues, a rock és az akusztikus utcazene műfajai egyaránt helyet kapnak, a hangulatról pedig különleges előadók gondoskodnak. A fesztivál Facebook oldala szerint olyan zenekarok és előadók lépnek fel, mint a Sárbogár, a Spektrum PRT, a Rover zenekar vagy Szilágyi Ági. Kedden délután ünnepséget tartottak a Békési Művelődési Központban, ahol átadták a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezetének elismerését, a Kézdíjat. Az idei kitüntetést Bíró György néptanító kapta, aki lelkes lokálpatriótaként, békés, elkötelezett szeretőjeként és reformátusit élő lelki ismereteként méltattak. A díj indoklása szerint Bíró György régi vágás úri ember, aki maradandó nyomot hagyott a város történetében. Az elismerést hagyományosan színes nívós ünnepség keretében adták át. A díjazott méltatását Demeter Otto, a Békési Református Egyházmegye esperese ismertette. Miró György 1979-ben szerezte tanítói diplomáját, pályáját Bélmegyeren kezdte. Mindig hivatásának tekintette az egyszerű családból érkező tanulók nevelését és oktatását, és következetesen úgy mutatkozott be, hogy néptanító. 1985-től Békésen folytatta munkáját a 3-as számú, később dr. Hepp Ferenc általános iskolában, továbbra is a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását tartotta legfontosabb feladatának. Nem csak tanított, nevelt is, kiemelten fontosnak tartotta, hogy tanítványai megismerjék és megszeressék anyanyelvüket. A díjazott ézig-vérig lokálpatrióta, aki rendkívüli tudással rendelkezik Békés múltjáról, nevezetes személyiségeiről, műemlékeiről, néprajzáról, hisz a kimondott szó erejében és a személyes beszélgetések fontosságában. Egy történeti kutatásainak alapja az olvasás mellett az idős békésiek történeteinek összegyűjtése. Számtalan riportot készített és sok helyi szokást, hagyományt örökített meg az utókor számára. Megrongálták a Veres Péter utcai park egyik padját, emiatt közösségi bejegyzésben fejezte ki felháborodását a Jaminai önkormányzati képviselő és városi tanácsnok. Opauszki Zoltán több fényképet is készített, amelyeken látszik, hogy a pad deszkáit összetörték. A képviselő elmondta, hogy a jaminaiak számos indokolt fejlesztési igénnyel keresik meg, és ezeket igyekeznek lehetőségeikhez mérten megvalósítani. A rongálást felelőtlenségnek nevezte, mert ahogy fogalmazott, értéket tesznek tönkre vele, és ezzel újabb fejlesztésektől vonják el a forrást. A pad helyreállítása érdekében a szokásos eljárás szerint a jegyzőhöz fordult, és bízik abban, hogy az önkormányzat gyors intézkedésének köszönhetően hamarosan ismét rendezett állapot várja a lakókat a Veres Péter utcai parkban.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjeles házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még működhet. Igen.
3: Ezt hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanich utcában talán, ugye a Damjanich utca melletti utcában, és nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza, ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztján egy oszlopot legalább meghagyta. Klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen.

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt falunként máshogy volt, tehát hogy

0: 19. századi férfi és női viselete, tehát egy-egy rend, korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
1: A kékfestők után ez nem annyira.
0: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjánás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halványkék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a szlovák, a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love me.

0: önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a véremben.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Szégyen be hozzál!
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.